0: Il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea, noto anche come ETS, è il primo e più grande mercato del carbonio al mondo. Nel pacchetto Pronti per il 55%, la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge per riformare il sistema attualmente in vigore in Europa. Per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, ambizioso obiettivo fissato dalla normativa europea sul clima, serve infatti rafforzare l'intero meccanismo.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea e della recente riforma proposta nel pacchetto Pronti per il 55%. Prima di parlare della riforma, esaminiamo però più nel dettaglio come funziona questo sistema. Anzitutto, è uno strumento chiave per combattere i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori dell'energia e dell'industria in modo economicamente vantaggioso. Il sistema ETS nasce nel 2005 con una prima fase sperimentale di 3 anni. La seconda fase coincide poi con il primo periodo di impegno alla riduzione delle emissioni del protocollo di Kyoto. Il sistema ETS fissa un prezzo per i cambiamenti climatici, o meglio, per le emissioni di CO2. Si tratta quindi del primo e più grande mercato del carbonio al mondo.
0: Ma come funziona? Le imprese devono acquistare o ricevere quote in base alla quantità delle emissioni di CO2. Questo approccio è noto come sistema di limitazione e scambio. Ogni anno l'Unione Europea fissa un limite alla quantità di CO2 che può essere emessa, e questo limite diminuisce di anno in anno. A ogni tonnellata di CO2 prodotta corrisponde una quota europea di emissione. Le imprese possono anche decidere di vendere le loro quote ad altre aziende. Se però le loro emissioni superano il limite consentito, devono pagare una multa per ogni tonnellata in eccesso. Questo meccanismo incentiva a ridurre le emissioni e a investire nell'efficienza energetica, dato che le quote non utilizzate possono essere vendute. Il prezzo del carbonio dipende da vari fattori. Oltre a quello di mercato, infatti, il carbonio ha anche un prezzo implicito, che spesso è persino superiore. Questo prezzo implicito deriva dalla normativa che regola la riduzione delle emissioni e corrisponde grosso modo ai costi che un'impresa deve sostenere per rispettarla.
1: Le riforme degli ultimi anni hanno fatto aumentare il prezzo delle quote di CO2, il che ha incentivato le imprese a ridurre ulteriormente il consumo di combustibili fossili. Tra il 2005 e il 2021, questo sistema ha contribuito a una riduzione del 35% circa delle emissioni delle industrie più energivore e di quelle legate alla produzione di energia. Per garantire una certa equità, all'industria pesante vengono assegnate alcune quote gratuite. L'obiettivo è far sì che questa industria possa continuare a competere con le imprese situate al di fuori dell'Unione, in quei paesi in cui le leggi sul clima sono meno restrittive. Alla fine del 2021 esistevano in tutto il mondo 24 sistemi di scambio di quote di emissione, che coprivano il 16% delle emissioni globali. Attualmente i paesi impegnati nella valutazione o nella realizzazione di un sistema di questo tipo sono 22. Nel 2021 è entrata in vigore la normativa europea sul clima. L'obiettivo è ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990. Per farlo, la Commissione ha messo a punto il pacchetto Pronti per il 55%, che contiene nuove norme e proposte di legge, tra cui una modifica del sistema ETS. Dopo che Parlamento, Commissione e governi degli Stati membri hanno raggiunto un accordo per modificare il sistema esistente, la normativa è entrata in vigore il 5 giugno 2023.
0: Cosa cambia con questa nuova legge? Anzitutto il fattore lineare di produzione, ossia la percentuale dei titoli di emissione che deve essere eliminata ogni anno, passa dal 2,2 al 4,2%. Con le nuove regole diminuiscono non solo l'importo totale delle quote di emissione, ma anche il numero delle quote gratuite. Inoltre, il trasporto marittimo viene incluso nell'attuale sistema, mentre per l'edilizia e il trasporto stradale sarà creato un sistema a parte. Infine, la legge introduce nuove regole sull'utilizzo dei ricavi del sistema ETS e prevede un aumento dei fondi per l'innovazione e la modernizzazione. In questo modo, Entro il 2030 l'Unione Europea sarà in grado di ridurre le emissioni di almeno il 61% rispetto ai livelli del 2005. Alla fine del 2022 il Parlamento ha approvato gli accordi raggiunti con gli Stati membri su alcune leggi contenute nel pacchetto pronti per il 55% nel 2030. Dopo questo via libera ufficiale, la presidente Roberta Metsola ha dichiarato:
2: "We can say Europe leads the green revolution."
1: L'Europa è in prima linea nella rivoluzione verde e il nostro sarà il primo continente al mondo a impatto climatico zero. Oggi possiamo dire di aver mantenuto la parola data. Le forti ambizioni del Parlamento durante i negoziati hanno portato a un risultato positivo per l'Europa, i suoi cittadini, il pianeta e le prossime generazioni.
0: In conclusione, il sistema ETS dell'Unione Europea è uno strumento fondamentale per ridurre i gas a effetto serra e combattere i cambiamenti climatici. Non tutti però hanno accolto con favore la revisione di questo meccanismo. Nonostante la maggiore ambizione sia vista di buon occhio, la decisione di continuare ad assegnare quote gratuite desta qualche preoccupazione. A sollevare dubbi sono anche i possibili effetti della distribuzione di quote nel sistema pensato per il settore dei trasporti e dell'edilizia, che potrebbe creare una disparità di trattamento tra imprese e famiglie. Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
3: Előfordult már önnel, hogy visszahívtak egy terméket, amelyet a szupermarketben vásárolt, és nem tudta, mit tegyen? Ha természeti katasztrófa vagy más vészhelyzet adódna, tudná, hogyan tarthatja el biztonságosan az élelmiszereket? Volt már olyan, hogy áramszünet miatt minden fagyasztott étele kiolvadt, és nem volt benne biztos, hogy fogyaszthatók-e még? Ezek a kérdések egytől egyig az élelmiszerbiztonság témakörébe tartoznak, amelynek saját jogszabályi kerete van. Az élelmiszerek biztonságosságára vonatkozó intézkedések célja az emberi egészség és élet magas szintű védelme. Számos szempontra kiterjednek, például az élelmiszer higiéniára, az élelmiszerek címkézésére és csomagolására, valamint az élelmiszertermékek nyomon követhetőségére. A világon évente 600 millió ember betegszik meg, mintegy 200 különböző élelmiszer okozta betegség valamelyikétől. Az Európai Unió a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírásaival igyekszik elejét venni az ilyen megbetegedéseknek. Ebben a podcastban azzal foglalkozunk közelebbről, hogy mit tesz az Európai Unió azért, hogy csak biztonságos élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra. Az élelmiszerbiztonság és annak szabályozása tudományos alapokon nyugszik. A szabályok célja megakadályozni, hogy az élelmiszerek az egészségünkre káros anyagokat tartalmazzanak. Ide tartozik az élelmiszerek tartósítása is, amellyel elkerülhető, hogy szennyeződések keletkezzenek bennük és betegséget okozzanak. Sajnos ez mégis rendszeresen előfordul, évente az emberek tizedét betegítik meg élelmiszerek világszerte. Ennek oka lehet valamilyen baleset, a nem megfelelő ellenőrzés, csalás, de akár valamilyen természeti esemény is. A megbetegedés kockázata a fiatalok és a társadalom legszegényebb tagjai körében a legnagyobb. Az EU szigorú állategészségügyi és növényvédelmi előírásokkal gondoskodik arról, hogy csak biztonságos és tápláló élelmiszerek kerüljenek forgalomba, és címkéiken egyértelműen fel legyenek tüntetve az összetevőik és azok eredete. Teszi mindezt az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelmében. Az EU élelmiszerbiztonsági politikájának létrejöttét egyrészt a közös piac, másrészt népegészségügyi válságok indokolták. Az 1957-ben megalapult Európai Gazdasági Közösség a kereskedelem megkönnyítése és a tisztességes verseny biztosítása érdekében harmonizálta a tagországok élelmiszerekre vonatkozó jogszabályait. Az 1980-as és 90-es években a szabályozás súlyos hiányosságaira derült fény a kergemarha-kórjárvány és az élelmiszerekben kimutatott dioxin szennyezés kapcsán. Ez egyértelművé tette, hogy központosított, szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedésekre van szükség. Az EU ezért 2002-ben létrehozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, és elfogadta az általános élelmiszerjogi rendeletet. Ezzel egyfelől a fogyasztók egészségét kívánta védeni, másfelől az élelmiszerellátási láncba vetett bizalmukat helyreállítani. 2020 májusában az Európai Bizottság előterjesztette a termelőtől a fogyasztóig stratégiát, amely az európai zöld megállapodásnak is fontos eleme. A stratégia célja, hogy felgyorsítsa a fenntartható élelmiszerrendszerekre való átállást, amelyek nemhogy nem ártanak a környezetnek, de még akár kedvező hatással is lehetnek rá. A stratégia több kritikus fontosságú területen állapít meg intézkedéseket. A vegyi növényvédőszerek, a műtrágyák és az antibiotikumok használatának csökkentése, az ökológiai gazdálkodás előmozdítása, valamint az élelmiszerek nyomon követhetősége és az élelmiszerpiacok átláthatósága területén. Mindezzel a célja végső soron az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai sokféleség védelme és a közegészség javítása, de fontos szempont az élelmiszercsalás visszaszorítása is, és az, hogy az élelmiszerrendszerek ellenállóbbá váljanak a világjárványokkal és az éghajlati sokhatásokkal szemben. A teljes élelmiszerláncra kiterjedő uniós szabályrendszer kulcsfontosságú e stratégia sikere szempontjából. A szigorú előírásokat a lánc valamennyi szakaszában behatóan ellenőrzik. A jogi keret gerincét az élelmiszerhigiéniai előírások, az állategészségügyi és állatjóléti normák, a növényegészségügyi ellenőrzések és az élelmiszer címkézési követelmények alkotják. A 2002 óta működő Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az EU élelmiszerbiztonsági politikájának tudományos pillére. Feladata elsősorban az, hogy független szervként tudományos tanácsokat adjon és kockázatértékeléseket készítsen az élelmiszerek és takarmányok biztonságosságával kapcsolatban. Az élelmiszerláncok egészében, vagyis a termelőtől a fogyasztóig értékeli a felmerülő kockázatokat, és tudományos szakvéleményekkel támogatja az uniós jogszabályalkotást és szakpolitikákat. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóságokkal való szoros együttműködés révén abban is segít, hogy az egész unióra kiterjedő koherens kockázatértékelési és kommunikációs megközelítés alakuljon ki. Az Európai Parlament szakbizottságai, például a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság megvizsgálják a hatóság által javasolt intézkedéseket, és gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak, és a lehető legjobban védjék a fogyasztók érdekeit. Az uniós élelmiszerbiztonsághoz a politikai döntéshozók, a tudósok, az élelmiszertermelők és a fogyasztók közreműködésére egyaránt szükség van. Magas szintű normák fenntartásával, valamint a biztonság és a felelősség kultúrájának előmozdításával az EU világviszonylatban is igen magasra teszi a lécet, miközben gondoskodik róla, hogy az asztalunkra kerülő élelmiszerek ne csak biztonságosak és táplálóak legyenek, hanem előállításuk is fenntartható módon történjen. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
4: Il premio europeo Carlo Magno della gioventù viene conferito a progetti realizzati da giovani. L'obiettivo? Sostenere la democrazia in Europa e promuovere la cooperazione e la comprensione a livello europeo e internazionale. Si premia così l'impegno quotidiano dei giovani per favorire un sentimento comune di identità europea. Istituito nel 2008, il premio è organizzato dal Parlamento europeo e dalla fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Ogni anno giurie nazionali ed europee selezionano un progetto per ciascun paese dell'Unione. I vincitori nazionali vengono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione ad Aquisgrana, dove sono annunciati i 3 vincitori a livello europeo. Durante la cerimonia del 12 maggio scorso, il primo premio è stato assegnato alla belga Ailem, la prima app linguistica dedicata a rifugiati e richiedenti asilo. Questa app utilizza il linguaggio per ovviare a malintesi e ridurre il divario interculturale tra i rifugiati e il paese di accoglienza. Comprende frasi utili, storie e giochi di apprendimento delle lingue, nonché modalità per entrare in contatto con altri utenti. Si tratta di riunire persone provenienti da contesti, esperienze e status sociali diversi. L'idea è nata nel 2021. La sua filosofia di base è creata dai rifugiati per i rifugiati. Due progetti si sono aggiudicati il secondo posto, il Museo Mobile per il Clima della Lituania e il Corrispondente Europeo dei Paesi Bassi. Nel maggio 2022 il consorzio lituano Active Youth ha dato vita al Museo Mobile per il Clima, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone a uno stile di vita rispettoso del clima. Il museo si compone di 4 container marini mobili, dedicati a 4 tematiche: cambiamenti climatici, Green Deal europeo, agricoltura sostenibile e alimenti sani e consigli pratici su come ridurre i consumi. La mostra è itinerante e sarà possibile ricrearla anche in altri paesi. Il corrispondente europeo, l'altro progetto classificatosi al secondo posto, è un'organizzazione fondata nel 2022 che riunisce oltre 140 giovani giornalisti provenienti da tutta Europa, con l'obiettivo di dar vita a un giornalismo paneuropeo. Grazie a un team di corrispondenti, il sito web e la newsletter coprono tutta l'Europa e si rivolgono ai cittadini desiderosi di scoprire cosa succede al di là dei propri confini nazionali. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
5: Alcide de Gasperi è più visionario, cigar vizia se niro dila iz abstraktnih idealov. Oblikovala ga je iskušnja življenja na območju, kjer so se meje stalno spreminjale. Besede predsednice Roberte Metsola nam razkrivajo osebnost politika, ki je sanjal o mirni združitvi raznolikih evropskih identitet. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Alcide de Gasperi se je rodil konec 19. stoletja v italijanskem delu Avstro-Ogrske. Bil je goreč nasprotnik fašizma. Leta 1943 je ustanovil stranko Krščanska demokracija. Po drugi svetovni vojni je postal prvi predsednik vlade Italijanske republike in na tem položaju ostal do leta 1953. S Konradom Adenauerjem in Robertom Schumannom je bil glavni pobudnik za evropsko povezovanje. Trdno je bil prepričan, da morajo narodi in državljani sodelovati med sabo, saj lahko tako dosežejo več.
2: NATO in Trentino.
5: Rodil se je na Trentinskem, obmejni pokrajini, kjer je bil priča prehodu med dvema vladavinama. Videl je onstran meja in zgodovinskega obzorja. Zamišljal se je Združeno Evropo, kjer je raznolikost simbol moči velikega skupnega projekta. Alcide de Gasperi se je rodil 3. aprila 1881 v gorati pokrajini Trentinsko, Gornje Poadižje oziroma Južni Tirolski, ki je bila tedaj del Avstro-Ogrske. Prihajal je iz revne katoliške družine. Leta 1900 se je preselil na Dunaj, kjer je študiral filologijo in se pridružil študentskemu katoliškemu gibanju. Po končanem študiju se je vrnil na Trentinsko, kjer se je zaposlil kot novinar pri katoliškem časopisu. Prizadeval si je, da bi tamkajšnja italijanska manjšina dobila več pravic. Ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je Trentinsko pripadlo Italiji. Leto dni pozneje je De Gasperi soustanovil italijansko ljudsko stranko, leta 1921 pa je bil izvoljen v italijanski parlament. V 20. letih prejšnjega stoletja je oblast v Italiji prevzel Mussolini. Fašisti so leta 1926 prepovedali vse druge politične stranke, tudi italijansko ljudsko stranko. Njeni voditelji niso več smeli sodelovati v političnih razpravah, nekatere pa so celo izgnali. Alcida De Gasperija so leta 1927 aretirali in ga obsodili na 4 leta zapora, vendar so ga po posredovanju papeža Pija XI. Izpustili. Potem je bil 14 let knjižničar v Vatikanu. V tem obdobju je razmišljal, kako bi lahko svoja verska načela povezal s političnim delovanjem. Napisal je delo Zamisli za obnovo, ki je postavilo temelje krščanski demokratski stranki, skrivaj ustanovljeni leta 1943. Po padcu fašističnega režima je De Gasperi postal voditelj nove stranke in predsednik vlade. Na tem položaju je ostal do leta 1953. V tem obdobju je zrasla prenovljena Italija, katere temelj je bila nova republikanska ustava, močnejše demokratične institucije in hitro gospodarsko okrevanje. Med ukrepi so bili volilna pravica žensk, stanovanska in zemljiška reforma, razvoj južne Italije in naložbe v energijo. De Gasperi se je močno zauzemal za mednarodno sodelovanje. Menil je, da mora Italija ponovno prevzeti pomembno vlogo na svetovni ravni. Italijo je 10. avgusta 1946 zastopal tudi na pariški mirovni konferenci, s čimer se je država spet pridružila mednarodni skupnosti.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
5: Tukaj pred tem svetovnim forumom se mi zdi, da je vse razen vaše osebne naklonjenosti proti meni. Občutek imam, da se moram braniti, ker sem nekdanji sovražnik in ker ste me sem poklicali, potem ko ste najvplivnejši med vami po dolgih zahtevnih razpravah že sprejeli odločitve. V času, ko je imela Italija še vedno eno največjih komunističnih strank v Zahodnji Evropi, si je prizadeval, da bi država sodelovala v Marshallovem načrtu in se pridružila zvezi NATO. De Gasperi se je zavedal, da je za svetlo prihodnost Italije najprej treba oblikovati prihodnost Evrope, ki bo drugačna od preteklosti. To mu je tudi uspelo. Zavedal se je, da je treba sklepati kompromise, kljub temu pa je vztrajal pri svojih vrednotah, ki jih danes zagovarjamo tudi sami. De Gasperi se je zauzemal za ponovno vključitev Nemčije v mednarodno skupnost. Skupaj z zahodno-nemškim kanclerjem Konradom Adenauerjem in francoskim zunanjim ministrom Robertom Schumannom si je prizadeval tudi za Združeno Evropo. Vsi trije so prihajali iz obmejnih območij in vsi so bili žrtve fašizma. Zavedali so se, da se bodo vojne na evropskih tleh končale le, če bomo odpravili meje. De Gasperi je podprl Schumannovo deklaracijo, na podlagi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost premoga in jekla. Zauzemal se je tudi za skupno evropsko obrambno politiko. Leta 1951 je v francoščini nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope in poudaril, da je treba ustanoviti Evropsko obrambno skupnost. Če bomo oblikovali samo skupno opravo, ne pa tudi višje politične volje in osrednjega organa, ki bo združeval, zastopal in uresničeval nacionalne interese, tvegamo, da bo evropski projekt v primerjavi z dinamičnostjo posameznih narodov videti hladen in neprepričljiv. De Gasperi je bil prepričan, da bo tako imenovani evropeizem naši celini prinesel mir in demokracijo. Želel si je združene Evrope, ki ne bo nadomestila posameznih narodov, temveč bo prostor povezovanja, kjer se države podpirajo in medsebojno krepijo. Ker je kot pripadnik manjšine odraščal v mejni regiji in izkusil življenje v fašističnem režimu, se je zavedal, da lahko le evropska enotnost zaceli povojne rane in prepreči nove grozote. Podobno vizijo sta imela tudi soustanovitelja Evropske unije Robert Schuman in Konrad Adenauer. Alcide De Gasperi je umrl leta 1954 in ni nikoli izvedel, da so se njegove sanje uresničile. V zgodovini evropskega povezovanja je imel eno ključnih vlog. Njegova zapuščina živi naprej v vrednotah in institucijah današnje Evropske unije. Takšno Evropo si je zamišljal Alcide de Gasperi. Evropo, kjer meje niso ovira za velikopotezne načrte in kjer povezovanje prispeva k skupni blaginji. Evropo, ki jo moramo graditi za svoje potomce in ki temelji na vrednotah, ki vodijo do rešitev. Še naprej se ga moramo spominjati, ohranjati njegovo zapuščino in uresničevati njegove načrte.
2: Realizeremo la sua visione.
5: To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
7: Banky zohrávajú v našom každodennom živote veľmi dôležitú úlohu. Dôverujeme im v tom, že postrážia naše peniaze, spoliehame sa na to, že nám dajú pôžičku na byt alebo dom a používame ich služby na posielanie peňazí do celého sveta. Tak ako my rátame s tým, že nám naše banky pomôžu spravovať naše peniaze, potrebuje Únia vlastné banky na plnenie svojich kľúčových úloh a cieľov. Určite ste už počuli o Európskej centrálnej banke, ale viete, ako ovplyvňujú jej rozhodnutia vašu peňaženku? A viete o tom, že existuje aj Európska investičná banka, ktorá má svoj vlastný účel? Pozrime sa podrobnejšie na obe banky. Začnime tým, kde ich nájdete. Európska centrálna banka, v skratke ECB, má sídlo vo Frankfurte. Frankfurt je najdôležitejším finančným centrom Nemecka a mestom s najväčším letiskom v krajine. Preto je ideálnym vnútroštátnym i medzinárodným cestovným uzlom, a to aj v prípade služobných ciest. Nie je náhoda, že si Únia vybrala Frankfurt za hlavné sídlo tejto dôležitej finančnej inštitúcie. To isté platí aj pre centrálu Európskej investičnej banky, známej aj ako EIB. Nájdete ju v hlavnom meste Luxemburska, ktoré je významným medzinárodným finančným centrom a zakladajúcim členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu Únie, ako ju poznáme dnes. A teraz o tom, aké úlohy tieto dve veľké finančné inštitúcie plnia. Európska centrálna banka dohliada na euro spolu s národnými centrálnymi bankami krajín, ktoré ho používajú ako svoju menu. Jej hlavnou úlohou je určovať a realizovať menovú politiku v celej eurozóne. Musí udržiavať stabilné ceny a usilovať sa o 2% mieru inflácie v strednodobom horizonte. A prečo 2%? Preto, že tak vysoká ako aj nízka inflácia môžu z dlhodobého hľadiska poškodzovať ekonomiku. Keď je inflácia vysoká, ceny rýchlo rastú a naše peňaženky sú prázdnejšie. Ak je inflácia vysoká dlhodobo, nevieme si za tie isté peniaze kúpiť rovnaké množstvo tovaru a služieb ako predtým. Preto je v záujme krajín eurozóny udržať mieru inflácie na úrovni 2% v strednodobom horizonte a zabrániť tak strate zákazníkov na svojich trhoch. Je dôležité zachovať dôveru v systém euromeny. Veľmi nízka inflácia však môže byť rovnako zlá, pretože dokáže spôsobiť zníženie miest a vyššiu mieru nezamestnanosti. Čiže ceny môžu klesať, no ľudia si aj tak nebudú môcť veľa dovoliť, keďže budú zarábať menej alebo si nebudú vedieť nájsť prácu. ECB má k dispozícii viacero nástrojov na ovplyvňovanie vývoja ekonomiky v eurozóne. Môže napríklad stanovovať hlavné úrokové sadzby na udržanie stability cien. Zároveň zodpovedá za zabezpečenie riadneho a bezproblémového fungovania platobných systémov, ako sú kreditné a debetné karty. Vďaka tomu je možné platiť bez hotovosti a rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie previesť peniaze v rámci Európy. ECB však nedohliada iba na bezhotovostné platby. Má na starosti aj povoľovanie tlače eurobankoviek, ktoré používame pri platení každodenného tovaru a služieb. A má ešte jednu kľúčovú úlohu. ECB vykonáva dohľad nad európskymi bankami tak, aby bolo zaručené ich riadne fungovanie, ako aj ich schopnosť riešiť akékoľvek finančné problémy, ktorým môžu čeliť. Pozrime sa teraz na úlohu Európskej investičnej banky. Jej poslanie je celkom iné ako poslanie Európskej centrálnej banky. EIB sa považuje za úverový nástroj Európskej únie, z ktorého sa požičiavajú peniaze na projekty podporujúce ciele únie. Ide o širokú škálu odvetví, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či bývanie. A odkiaľ na to berie peniaze? Nie, nie z rozpočtu EÚ, ako by ste si možno mysleli. V skutočnosti si banka sama požičiava finančné prostriedky predovšetkým na kapitálových trhoch v podobe dlhopisov, ktoré potom požičiava na európske projekty za výhodných podmienok. Približne 90% týchto úverov je poskytovaných na území Únie. Ak podnikáte alebo pracujete vo verejnom sektore a máte projekt, ktorý je v súlade s cieľmi Únie, môžete požiadať EIB o úver. Banka posúdi vašu oprávnenosť a skontroluje, či spĺňate jej úverové ciele a či máte dobre vypracovaný podnikateľský plán. EIB nie je len jednou z najväčších multilaterálnych finančných inštitúcií na svete, ale aj jedným z najväčších poskytovateľov finančnej podpory na opatrenia v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, že je úverovým nástrojom Únie, hovorí si aj klimatická banka. Boj proti zmene klímy je jedným z jej hlavných úsilí, preto investuje do udržateľnej budúcnosti pre všetkých. EIB zároveň podporuje čistú energiu a inovácie. Jej inžinieri, vedci, ekonómovia a bankári spolupracujú s podnikmi, vládami a mimovládnymi organizáciami v 160 krajinách v záujme budovania zelenšej budúcnosti. EIB tak poskytuje klientom z celého sveta celú škálu európskych odborných poznatkov a inovácií. Ako vidíte, obe banky Únie plnia odlišné a zároveň rovnako dôležité úlohy. Tak ešte raz. Európska centrálna banka zodpovedá primárne za menovú politiku. Jej cieľom je udržiavať stabilné ceny v eurozóne a dobrý stav ekonomiky tak, aby sme mali v našich peňaženkách dosť peňazí. Naopak, Európska investičná banka poskytuje peniaze na projekty, ktoré slúžia nám všetkým. Investuje do bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti pre ľudí. Hoci obe banky plnia rozličné úlohy, jednu vec majú rozhodne spoločnú. Obe sú rovnako dôležité pre ekonomiku Únie a majú hlavnú úlohu pri zabezpečovaní prosperujúcej budúcnosti pre Európu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.

0: para más podcasts, sigue escuchando Europarler Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Az Európai Parlament 9. jogalkotási ciklusa. A koronajárvány és Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja rendkívüli mértékben rányomta a bélyegét az Európai Parlament működésének 9. ciklusára. Az egészségügyi válság és a képlékeny geopolitikai helyzet mellett a parlament leginkább az ökológiai és digitális kettős átállásra összpontosított, hogy felvértezze az Európai Uniót a jövőbeli válsághelyzetekkel szemben, és közben jobban érvényt szerezzen a demokratikus értékeknek. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a 2019-től 2024-ig tartó parlamenti ciklusban elért főbb eredményeket vizsgáljuk meg közelebbről.

0: Milyen lépések történtek a társadalom és a gazdaság talpra állítása és az uniós költségvetés megerősítése érdekében? A 9. ciklusban az Unió komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a világjárvány után mind a gazdaságban, mind a társadalomban helyreálljon a korábbi rend. A parlament 2020-ban jelentős eredményként könyvelhette el, hogy a Covid-válság következményeire való tekintettel sikerült példátlan mértékben megnövelni az uniós költségvetési keretet és finanszírozási forrásokhoz juttatni az uniós programok új generációját. Ennek köszönhetően 16 milliárd euró lett elkülönítve a kiemelt uniós kezdeményezések, így például az uniós egészségügyi cselekvési program és a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram számára. A tekintélyes keretből az Unió jelentős támogatást tudott nyújtani a vállalkozásoknak és a helyreállításhoz, és így végeredményben a tagországok általános életszínvonalának fenntartásához. A hosszú távú költségvetés kiigazítására az ukrajnai fejlemények és az uniós ipar autonómiájának erősítése miatt is szükség volt, ennek megfelelően szintén uniós forrásokhoz jutott az Ukrajna eszköz, valamint a Stratégiai Technológiák Európai Platformja. A parlament mindvégig figyelemmel kísérte az uniós pénzek felhasználását, hogy a tagállamokban érvényre jussanak a klímavédelmi és digitalizációs törekvések, és ne sérüljön a jogállamiság. Ami a társadalmi igazságosságot illeti, a képviselők síkra szálltak a méltányos bérezésért, az adózás átláthatóságáért és a kényszer munka felszámolásáért. Nem utolsó sorban pedig új szabályok születtek a korrupció és a pénzmosás visszaszorítására. Mit tett a parlament a klíma és a környezetvédelme területén? A klímahelyzet súlyossága miatt a környezetvédelem és a fenntarthatóság is kiemelt helyet foglalt el a parlament napirendjén. Nagyra törő intézkedések születtek a széndioxid kibocsátás csökkentésére, a megújuló energiaforrások használatának elterjesztésére és a gazdaság kizöldítésére. A 2021 júniusában elfogadott klímarendelet jogi kötelezettségét teszi az EU számára, hogy 2050-re elérje a klímasemlegességet, és ehhez 2030-ra legalább 55%-os kibocsátás csökkentést irányoz elő. A parlamentnek a levegőminőségi előírások szigorításában is nagy szerepe volt, valamint új szabályokat fogadott el a csomagolási hulladékok és az ipari kibocsátások korlátozására. Különös figyelmet szentelt emellett a tiszta technológiák és a körforgásos gazdaság előmozdítását szolgáló kezdeményezéseknek, és határozottan beállt az erdőirtás elleni és a fenntartható fogyasztást támogató intézkedések mögé. És mi a helyzet a digitális térben? A digitális szférában a biztonságon és a versenyképességen volt a hangsúly. Új rendelkezések születtek a személyes adatok és a magánélet fokozottabb védelméért, amelyek révén a kiberbiztonsági fejlesztések és a digitális technológiai innovációk is ösztönzést kaptak. Ezzel az EU egy virágzó digitális gazdaság alapjait fektette le. A parlament a területen elsősorban a mesterséges intelligencia etikus fejlesztését és felhasználását, az online óriás platformok fokozott elszámoltathatóságát és az adatvédelem erősítését szorgalmazta. Jogszabály készült a digitális szolgáltatásokról, illetve a digitális piacokról, amelyek lefektették a tisztességes versenyhez, illetve a felhasználói jogok érvényre juttatásához szükséges normákat. Létrejöttek egy közös európai egészségügyi adattér működésének jogi keretei, és szigorodtak a kiberbiztonsági szabályok. Hogyan sikerült a fogyasztóvédelmet az ökológiai és digitális kettős átállás szolgálatába állítani? A parlament a fogyasztók jogait és védelmét helyezte az ökológiai és digitális kettős átállás középpontjába. A szakpolitikákat úgy alakította, hogy erősödjön a fogyasztók érdekérvényesítő képessége, egyre inkább teret nyerjenek a körökben a fenntartható fogyasztási szokások, és javuljon digitális jártasságuk, mert az Európai Unióban csak így láthatja mindenki hasznát a digitalizációnak. Hogyan segítette a parlament az Európai Egészségügyi Unió kiépítését? A 9. jogalkotási ciklusban a parlament rendkívül fontos feladatának tekintette az Európai Egészségügyi Unió megteremtését. A képviselők az egészségügyi ellátórendszerek megerősítésén túlmenően azt várják ettől, hogy egy esetleges újabb világjárványnak is felkészültebben állhatunk elébe. Közös erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a tagországok jobban összehangolják a népegészségügyi intézkedéseiket, hogy mindenki hozzáférjen az oltóanyagokhoz, és hogy az EU valamennyi országában javuljon az egészségügyi infrastruktúra. A képviselőknek ezzel összefüggésben sikerült elérniük, hogy megháromszorozódjon az uniós egészségügyi cselekvési program költségvetése. A koordináció javításához állandó közegészségügyi albizottság állt fel a parlamenten belül. Emellett az unió egészében érvényes európai fogyatékossági kártya született, amely az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és az inkluzivitást hivatott javítani. Mi a helyzet a menekültüggyel és a migrációs politikával? A migrációval és a menedékjoggal kapcsolatos kihívásokkal továbbra is kiemelten foglalkozott a parlament. Az intézmény újra és újra az uniós migrációs és menekültügyi rendszer átfogó reformját sürgette, hogy méltányosabbá és emberségesebbé váljon a migrációs politika, szolidárisabbak legyenek egymással az uniós országok, és maradéktalanul érvényre jussanak az emberi jogi alapelvek. A végül elfogadott új migrációs és menekültügyi intézkedéscsomag leegyszerűsítette a menekültügyi eljárásokat, gondoskodott a menekültek emberi jogainak védelméről, és a migrációnak nem csak a következményeivel, hanem az okaival is foglalkozik. A jogalkotók figyelme elsősorban a legális migráció lehetőségeire, az újonnan érkezők munkaerőpiaci integrációjára és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közismertebb nevén a Frontex felügyeletére összpontosult. Igyekeztek megtalálni a megfelelő egyensúlyt a határvédelmi és a humanitárius megfontolások között. Hogyan viszonyul az Európai Parlament az Ukrajnában zajló háborúhoz? Napjainkban egyre fokozódnak a geopolitikai feszültségek. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az orosz-ukrán háború, amelyben az Európai Parlament mindvégig Ukrajna pártján állt. Elítélte Oroszország katonai agresszióját és szankciókat léptetett életbe ellene. A képviselők többször is tanújjelét adták annak, hogy kiállnak Ukrajna szuverenitásáért, és támogatják demokratikus törekvéseit. Ezért egyrészt arra szólították fel az Európai Uniót, hogy ismerje el háborús bűncselekményként az orosz tetteket, másrészt kezdje meg Ukrajnával az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Az unió diplomáciai és humanitárius támogatást nyújtott Ukrajnának, ezzel újfent megerősítve, hogy mennyire elkötelezett a béke, a stabilitás és a vele szomszédos országok szuverenitása iránt. Emellett a nemzetközi együttműködést és az emberi jogok érvényesülését előmozdító kezdeményezésekkel tovább erősítette globális szerepét. Miként támogatta a parlament az európai demokrácia ügyét? A demokratikus értékrend és az alapvető jogok fenntartása továbbra is az EU küldetésének egyik sarokköve. Ezért a parlament a 9. jogalkotási ciklusban is sokat tett az európai demokrácia megőrzéséért, többek között a demokratikus intézmények megerősítésével, valamint a jogállamiságnak és az uniós lakosok jogainak a védelmével. Milyen lépések történtek a választási és intézményi reform terén? A parlament fontosnak tartja, hogy az emberek bízzanak az uniós intézményekben. Ezért választási és intézményi reformokat sürgetett, hogy fokozódjon az átláthatóság és az elszámoltathatóság, és erősödjön a kormányzás demokratikus jellege. Ennek nyomán több javaslat is született a döntéshozatali folyamatok ésszerűsítésére és a polgárok társadalmi részvételének fokozására. Amint láthattuk, a parlament 9. jogalkotási ciklusában a példátlan kihívások közepette is jelentős előrelépést sikerült elérni abba az irányba, hogy Európa zöldebb, digitalizáltabb és válságállóbb legyen. A gazdaság helyreállítására, a klímavédelemre és a demokratikus értékek fenntartására fókuszálva az Európai Unió immár felkészültebben nézhet a jövő elébe. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
1: Alexei Navalny foi galardoado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prémio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações contra o governo russo, por candidatar-se à presidência do seu país e por promover reformas anticorrupção. Era o mais feroz crítico de Vladimir Putin. Foi detido em meados de janeiro de 2021, quando regressou à Rússia após ter recuperado de um envenenamento com o agente neurotóxico Novichok. Navalny passou mais de um mês no Hospital Universitário Charité de Berlim, entre agosto e setembro de 2020, tendo estado nos cuidados intensivos durante a maior parte desse tempo. Uma vez recuperado, procurou as pessoas que acreditava terem participado no seu envenenamento. Fazendo-se passar por agente de segurança, conseguiu levar um funcionário do Estado a admitir que tinha sido utilizado um veneno químico. Navalny acusou o governo russo de ser responsável pelo envenenamento, mas este negou as alegações. Foi durante a segunda sessão plenária de outubro de 2021 que, na sequência da decisão prévia da Conferência dos Presidentes e dos líderes dos grupos políticos, o Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 a Alexei Navalny. A quando do anúncio, Heidi Hautala, vice-presidente do Parlamento, afirmou:
2: Alexei Navalny demonstrou